0: kívánsz, hogy kínosnak.
1: Go ahead.
0: Refusal taken, US 15, medic 15 back available.
1: Available 2358.